Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 11-e péntek déli 12 óra van. Kiemelt fejlesztések az élővíz csatorna mentén indul az aktív turizmus erősítése Békésben. Színes falfestmények és közösségi üzenetek formálják a lencsési lakótelep arculatát. Megszüntetik a szelektív szigeteket Szeghalmon a rendezetlen állapotok miatt. Rablás és garázdaság miatt áll bíróság elé egy 26 éves békési férfi. Már is mondom a részleteket. A Békés vármegyei vízi és kerékpáros turizmus fejlesztését szolgálja az a beruházás, amelyre közel 3,1 milliárd forint érkezik a térségbe. A friss bejelentés szerint Békés Csabán az élővíz csatorna kerül a fejlesztések középpontjába. Békés vármegye önkormányzata a TOP Plus keretében nyert el a támogatást, és Körös körül Békésen című projektbe több szakmai szervezetet is bevont konzorciumi tagként. Az aktív Magyarország fejlesztési központot, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, a Körösvidéki vízügyi igazgatóságot és a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságot. A beruházást tervek szerint 2029. március 1-én zárnák le. A cél az aktív turizmus fellendítése. Olyan útvonalakat fejlesztenének és ajánlanának ki, amelyek bemutatják a térség természeti értékeit, több látogatót vonzanak, és a helyieknek is minőségi kikapcsolódást nyújtanak. A projekt 43 települést érint, köztük Békés Csabát is. A kerékpáros turizmus esetében a cél Békés megye teljes lefedése. Jelenleg kevés a kijelölt túra útvonal, nincs egységes hálózat, ezért új útvonalakat jelölnének ki, a meglévőket pedig egységes rendszerbe rendeznék. A szükséges pontokon pihenőhelyeket alakítanának ki, olvasható a vármegyei önkormányzat honlapján. A fejlesztés gyalogosokra is gondol, bár új gyalogos túra útvonalak kialakítását nem tervezik, a meglévőket ajánlanák ki. A víziturizmus esetében 58 helyszínt azonosítottak, 17 nem igényel beavatkozást, csak hálózatba kapcsolást. A hálózattal érintett pontok közül 22 helyszín az élővíz csatorna mentén található, 18-nál fejlesztés szükséges, hogy a csatorna átjárhatóvá váljon és több látogatót vonzon. A körösök mindenágán, a fehér, fekete, sebes, kettős és hármas körösön, valamint a Hortobágy-Berettyón kiszállásra és pihenésre alkalmas megállóhelyeket alakítanának ki. A projekt néhány holtágat is érinthet. A lencsési lakótelep egyre mozgalmasabbá válik, újabb szürke tűzfal kapott színes üzenetet hordozó falfestést, miközben a közösség is aktívan formálja a környék hangulatát. Dinya Gábor Békés Csabai önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, szeretné, ha a graffitik alakú telep bétjegyeivé válnának, és a közeljövőben az iskolákban is megjelennének ezek a fajta alkotások. A képviselő felidézte, hogy a 2000-es évek elején egy tömbháznál készült graffiti eltüntetése volt a cél, majd felmerült, ha egy falfestés igényes és üzenetet hordoz, helyen lehet a lakótelepen. Így a szürke tűzfalakat színesebbé, a hétköznapokat pedig vidámabbá tehetnék. Az első ilyen alkotás a Lencsési út 73 alatti tömbháznál készült el. Tom és Jerry, egy nyuszi, egy teknős, egy szuperhős és egy királylány került a falra. A játszótér mellett ez lényegében egy mesefal lett, amelyet egy leukémiával küzdő kislány Zoé számára készítettek. Gyógykezelésére adománygyűjtést is indítottak sikerrel. Innen pedig nem volt megállás. Az elmúlt időszakban több igényes graffiti is készült, amelyek tovább színesít a lakótelepet. A mesefigurák mellett inspiráló üzenetek is megjelentek. A közelmúltban a Kőműves Kelemen sor 89 alatti tűzfalra két madár, egy színcinege és egy vörösbety került, valamint egy felirat, amely a szülőknek szól. A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. Dinya Gábor elmondta, hogy a graffitiket Molnár Zsolt készíti. Úgy véli, a felfestésekkel értéket teremtenek és ösztönző üzeneteket adnak át gyermekeknek és szülőknek egyaránt. A visszajelzések kedvezőek, népszerűbbé váltak azok a játszóterek, ahol graffitik vannak, és vannak, akik séta közben kifejezetten keresik ezeket a mosolyt fakasztó helyeket. Hangsúlyozta, hogy mindez nem valósulhatna meg a lencsési lakótelepen élő támogatók hozzáállása nélkül, a közösség összefogása teszi lehetővé a falfestések elkészítését.

0: Szeghalmon úgy döntöttek, felszámolják a szelektív szigeteket, miután tarthatatlanná váltak a körülmények. A hulladékgyűjtő környékén rendezetlenség alakult ki, más településekről is hordtak oda lomot, és a rágcsálók is megjelentek. Az önkormányzat a szemétszállító céggel egyeztet a végső megoldásról. A település vezetése felidézte, hogy a szelektív szigeteket eredetileg azért hozták létre, hogy különféle hulladékot elkülönítve környezetkímélő módon lehessen elhelyezni. Most arra azonban betelt a pohár, a konténerek rendszeresen telítődnek, sokan melléjük rakják a szemetet, és más településekről is érkezik oda hulladék. A rágcsálók megjelenése pedig már közegészségügyi, környezetvédelmi és közbiztonsági kockázatot jelent, írta meg Szeghalom Facebook oldalán. Több helyen szinten problémás, de a legtöbb gond a Tildi és Dózsa utca, valamint a Dózsa és a Fáy utca környékén jelentkezik. Az önkormányzat a szemétszállító céggel egyeztetett, és úgy döntött, hogy elszállítják a konténereket a szelektív szigetekről. A tervek szerint csak az üveggyűjtők maradnak meg, később közlik, hogy hol lehet majd bedobni a nem visszaváltható üvegeket. Egyeztettek a társasházak közös képviselőivel is, hogy a lakóépületekhez tartozó hulladéktárolók rendezett körülmények között az épületek előtt vagy közvetlen közelükben kapjanak helyet, jól látható és ellenőrizhető módon. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a cél egyértelmű, meg kell szüntetni a jelenlegi állapotot, javítani kell a közterületek rendezettségét, és egy hosszú távon működő, ellenőrizhető hulladékkezelési rendszert kell kialakítani. A Békés Csabai járási ügyészség rablás büntette és garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy 26 éves többszörösen büntetett előéletű férfi ellen. A vádirat szerint a békési férfi egy sörözőből próbált meg ellopni egy mobiltelefont, majd amikor annak tulajdonosa vissza akarta szerezni a készüléket, megütötte és megharapta. Néhány hónappal később egy kerékpárost is bántalmazott az utcán. A férfi még 2025. július 19-ére virradó éjszaka ittas állapotban tartózkodott társaságával egy békési sörözőben. A társaság két helyi férfit kezdett inzultálni, akik igyekeztek elkerülni a konfliktust. Röviddel később a vádlott magához vette az egyik sértett pulton hagyott, mintegy 80 ezer forint értékű mobiltelefonját, és a kijárat felé indult. Egy vendég észlelte a történteket, majd értesítette a tulajdonost. A sértett a kerthelyiségben érte utol, és megpróbálta visszavenni készülékét. A vádirat szerint a vádlott nem engedte el a telefont, hanem azért, hogy megtartsa, ököllel megütötte a tulajdonosát. A dulakodás során a telefon a földre esett, megrongálódott, a sértett pedig az ütések miatt elesett. A földön fekve megfogta támadója lábát, és sikerült őt is a földre vinnie, majd leszorítania. A férfi ekkor sem hagyott fel az erőszakkal, az álla alatt nyakánál harapta meg a sértettet, aki azután elengedte, majd a vádlott elhagyta a helyszínt. A férfi 2025. december 24-én szintén agresszívan viselkedett a Korbékésen a Bocskai utcában. Egy üzlet előtt lépett oda kerékpárján ülő 18 éves fiatalhoz, akinek egyik szülőjével korábban konfliktusa volt. A vádlott pofon ütötte a fiatal férfit, aki az ütés következtében elvesztette egyensúlyát, kerékpárral együtt a földre esett. Az ügyészség a vádiratban úgynevezett mértékes indítványt tett. Ha a vádlott beismeri bűncselekményeket, azt indítványozzák, hogy a bíróság akkor is végrehajtandó fegyházbüntetést szabjon ki. Emellett azt is kérik, hogy a bíróság állapítsa meg, a többszörös és különös visszaesői előélete miatt nem bocsátható feltételes szabadságra, továbbá tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A szlovák tájházba látogattak csütörtökön délelőtt a Kölcsei utcai óvoda szlovák csoportjai, ahol játékos formában ismerkedtek a szlovák hagyományokkal, régi használati eszközökkel, és közösen bekapcsolódhattak a szilva lekvár készítésének folyamatába. A programot évek óta megszervezik, a szlovák hagyományőrzők rendszeresen fogadják az óvodásokat, akik két turnusban nézték meg, milyen eszközöket használtak régen a mindennapokban, és mire szolgáltak ezek a tárgyak. Az őszi program egyik kiemelt eleme a lekvár főzés, amelynek előkészítésében gyerekek is részt vettek. A szilvát kimagozták, ledarálták, majd az üstben kezdődött meg a főzés. Amíg készült a lekvár, a gyerekek énekeltek, játszottak és közösen töltötték el az időt. A szervezők szerint fontos, hogy a gyerekek ne csak halljanak a régi szokásokról, hanem meg is tapasztalják, hogyan készültek egykor a hagyományos ételek. Tóth Mihály, a Jaminai Szlovák Hagyományőrző Klub vezetője úgy fogalmazott, amit itt látnak, azt már nagyon kevés helyen láthatják, nagyszüleik esetleg még mesélhetnek nekik arról, hogyan csinálták egykor a bizonyos dolgokat. Így legalább látják, hogyan készül mindez a gyakorlatban. A szilva lekvár ezúttal is hozzáadott cukor nélkül természetes ízében készült, a teljesen elkészült lekvárból pedig minden gyermek kapott egy kis üveggel, amelyet hazavihetett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fokozott hatósági jelenlét a Békéscsabai vasútállomás környékén. Változások a rendelési helyszíneken a Békési Gyógyászati Központ felújítása miatt. Az M44-es jövője ismét napirenden a parlamentben. Indul a 28. szarvasi szilvanapok, háromnapos őszi gasztroforgatag a Körösök szívében. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel reagálnak a romló közbiztonságról szóló lakossági jelzésekre. Bodóczi István országgyűlési képviselő a kormányhivatallal, a rendőrséggel és több társszervvel is egyeztetett, miután egy nyílt levélben hívták fel rá a figyelmét a vasútállomás környékén tapasztalható problémákra. A hatóságok ennek nyomán kiemelten ellenőrzik majd a pályaudvar térségét, a Kazinczy utcát és a Csaba centert. A közösségi médiában egy névtelen bejegyzés hívta fel a figyelmet arra, hogy a békéscsabai vasútállomás környékén romlik a közbiztonság. A hozzászóló a szóbeszédre hivatkozva azt írta, előfordul, hogy fiatal lányokat és tinédzsereket zaklatnak, követnek vagy szólítanak le, ezért szerinte indokolt a helyzet vizsgálata. A bejegyzést lényegében nyílt levélként fogalmazta meg, címzetként Bodóczi Istvánt jelölve meg. A képviselő elmondta, hogy bár egyetlen bejelentésről volt szó, azt is komolyan kell venni. A következő napokban egyeztetett a kormányhivatallal, rendőrséggel, jegyzővel, a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel, és minden érintett szervet tájékoztatott a jelzésről. A jelzések szerint az elmúlt időszakban nem történt kirívó eset, így hangsúlyozta, nincs ok pánikkeltésre. Az egyeztetések eredményeként rövid távú intézkedésként fokozzák a hatósági jelenlétet a vasútállomásnál, a Kazinczy utcában, a volt Arizona Disco és a Dohánybolt környékén, valamint a Csaba centernél. Szükség esetén intézkednek is. Bodóczi István szerint a tárgyalások eredményesek voltak, minden résztvevő együttműködőnek bizonyult. A képviselő arról is beszélt, hogy egyeztetett a Kazinczy és az Őr utca sarkán lévő terek tulajdonosával, ahol egykor az Arizona Disco működött. A területen társasház építését tervezik, jelenleg az engedélyeztetés és tervezés zajlik. A tulajdonos nyitott arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotú épületeket, amelyek a beszámolók szerint hajléktalannak adnak menedéket, még az idei évben elbontsák. A nyár lezárulta után sem csendesedik el Békésvár megye. Szeptember 11 és 13 között ismét benépesül Szarvas, ahol megrendezik Délkelet Magyarország egyik legnépszerűbb, ízekben gazdag őszi gasztrokulturális eseményét, a 28. szarvasi szilvanapokat. A háromnapos fesztivál a hagyományokra, a szilvás finomságokra, a kézműves italokra és a ritkán látható lendületes koncertprogramokra épül, családoknak és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt. A rendezvény középpontjában idén is a szarvasi tájfajta szilva és annak sokféle feldolgozása áll. A látogatók mindenütt rézüstökben fővő szilvalekvár illatával találkozhatnak, és bőséges kínálat várja őket frissen sült szilvás gombócból, fánkból, ropogós lepényekből és termelői mézekből. A gasztronómia kedvelőit minősített szilvapálinkák, kézműves szilvás sörök fogadják, a sütnivágyók pedig a szarvas kedvenc szilvás sütije recept versenyen mérhetik össze tudásukat három kategóriában: hagyományőrző, modern és egészségmegőrző. A fesztivál egyik meghatározó emelő eseménye a termés áldás, amelyet szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor tartanak a szarvasi evangélikus ótemplomban. A szívás ízek mellé idén is gazdag zenei és színpadi program társul három helyszínen, az egyik a Várkert színpad, a pénteki nyitónapon a felvonulás és a Tessedik Tánc együttes után Kozombolis adja majd meg az alaphangulatot, az estét pedig a Leander Kiosz zárja. Szombaton Takács Nikolasz, Komonyi Zsuzsi és Marzs lép a színpadra, vasárnap pedig fél ötkor a legendás Kartágó adja a fesztivál fináliát. A park színpadon táncházak, aeróbik bemutatók és iskolai műsorok mellett a legkisebbeket Disney Disco, Kalapjakab és a Habrencs Duo szórakoztatja. A Graminárium Zebra Klubnál az éjszakai bulik helyszínén pénteken a Crazy Little Queen Tribute Band, szombaton pedig az Ozzy és a Move Beats gondoskodik a hajnalig tartó ritmusról. A fesztivál terület igazi élményparkká alakul, óriás buborékshow, vidámpark, mesefigurák, ledes tűzshow, valamint cukorágyú is várja a gyerekeket és családokat.

0: A Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő folyamatban lévő belső felújításáról dr. Bocskai Árpád igazgató tájékoztatta a lakosságot és a betegeket. Közölte, hogy az intézmény József Attila utca felőli baloldali része átmenetileg lezárásra került, ezért több rendelés ideiglenesen más helyszínen működik. Az igazgató elmondta, hogy az emeleten és a földszinten a felújított részekben meghatározott szakrendelések fogadják a betegeket, míg a gyermekorvosi rendelés a felújított földszinti épület részben érhető el. A tájékozódást az épületben működő beteg irányító központ munkatársai segítik. A lift továbbra is használható elsősorban betegszállításhoz, sürgősségi ellátáshoz és mozgásukban korlátozott személyek számára. A felújítás befejezéséig a neurológiai szakrendelés a Vásárszél utcai telephelyen marad, a házi orvosi és gyermekorvosi rendeléseket pedig továbbra is a Hőzsi utca 4 szám alatt látják el. A fürdőépületében változatlanul működik az urológiai szakrendelés és a laboratórium. A hétfői parlamenti ülésen ismét előkerült Békés vármegye egyik legfontosabb közlekedés fejlesztési ügye az M44-es gyorsforgalmi út sorsa. Dr. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője interpellációban kérdezte a fejlesztés állásáról a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézi Dávidot. A képviselő felidézte, hogy az M44-es építése 2016-ban indult, és már a Magyarország egyik legfontosabb kelet-nyugat irányú gyorsforgalmi útjává vált. Elmondása szerint a beruházás jelentősen javított a Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegye lakóinak életminőségét, és bekapcsolta a térséget az ország gazdasági és közlekedési vérkeringésébe. Egyben emlékeztetett arra is, hogy a korábbi kormány 2011-ben döntött arról, hogy minden megyei jogú várost gyorsforgalmi úttal tesz elérhetővé. Azóta Szolnok, Salgó-Tarján, Eger, Kaposvár, Sopron és Békéscsaba is bekerült ebbe a hálózatba, Zalaegerszeg pedig fogalmazott, már az új kormány döntésén múlik. Kiemelte, hogy az M44-es vonzás körzetében 120-5000 fő alatti település található, amelyek mind nyertesei a fejlesztésnek. A vállalkozások logisztikai tervezése egyszerűbbé vált, a régió lakói pedig könnyebben érik el az ország bármely pontját. Csökkent a közlekedési terhelés, a környezeti ártalom, hiszen a gyorsforgalmi út elkerüli ezeket a településeket. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy a beruházás további befektetőket is vonz a térségbe. Első példaként a Vulcan Shield beruházást említette, amely Békéscsabán építi fel első európai üzemét 2500 munkahely létrehozásával. A képviselő hangsúlyozta, hogy nem csak a befektető, hanem a gazdák és ipari üzemek számára is kulcsfontosságú a hiányzó 43 kilométeres szakasz megépítése, amely Békéscsabának csomóponti szerepet adna. Úgy vélekedett, hogy ha az M44-es nem ér el egészen a határig, újabb lehetőségek és idő veszhet el. Arra volt kíváncsi, mikor indulhat vagy folytatódhat a beruházás. Vitézi Dávid miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg is zajlik az M44-eshez kapcsolódó kecskeméti csomópont építése. Kedden több helyszínen is szirénázó rendőrautókra figyelhettek fel Békéscsabán. A rendőrség tájékoztatása szerint egy fiatal férfi menekült az egyenruhások elől, akit végül sikerült elfogniuk. A városban tapasztalható a szokásosnál jóval nagyobb rendőri jelenlét miatt, megkeresték a hatóságokat, hogy kiderüljön, milyen intézkedés zajlott. A rendőrség közölte, hogy a fiatal férfi korábban egy lezáratlanul hagyott autót vitt el, ezért büntető eljárás van folyamatban ellene. Az intézkedésbe több rendőri egység is bekapcsolódott, ez magyarázta a város különböző pontjain feltűnő szirénázó járműveket. A férfit rövid időn belül elfogták, a rendőrség megköszönte a járókelők közreműködését, akik segítségükkel támogatták az intézkedést.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Magyar óra!
3: Start Rádió!
4: Start Rádió!

igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért

0: Sport Rádió.
1: Difference.

De már nem megmerték tenni, hogy azt a drága jó szett elmerték venni. Retteget ez a dátum, 920 január 16, a gold senki sem ihat. Van egy nagy tó, vagy nem Pien Chicago, ott a megváltó ellen a szó.

nagyon nem jön a birkadat. Ezer csókot írok a szíved alá, hogy meglásd önmagad. Mint hulló csillag a mesztelen ében, táncol a tested a gyertyafényben, és el nem múló látomásként örökre megmarad.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check this out. It's the jump board right now.

hot.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazinműsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Stokstrádió.
1: Gábor Borcai Díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni önmagához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
1: És így hangja, kerül bele hangja, a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint más, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra
1: az... Mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
1: Ott festetted őket, vagy pedig nem. Már itt van a műterem? Mert szoktál egyébként itt ez a plenér festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen nemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenér festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már nyilván egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk Munkácsi annak
2: idején? Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy-egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament, és a műterembe festette a tájképeit. Nem a szabad ég, az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
2: Hazamás a műterembe, és megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol-e lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta?
3: Ez érdekes, ez a technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
2: Majd az unokáink fogják ezt
3: majd
2: igazából
3: fogják látni, és
2: megtudni.
3: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten, szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem jó kis tanyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a Zöldföld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a Zöldföld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy Zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az ellentét, komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már szintetikus úton, lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor majd így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne, hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
2: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel?
3: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titánfehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
2: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
3: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
2: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
3: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelybe kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élj át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: kérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ő már akkor tanította a képzőművészeti főiskolán.
1: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részese veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve sok minden, és amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a szőrnek is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányba nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelemben volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezően nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögön dolgozom. Még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb, tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy zárt választ adja, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, mivel fejemben van egy három gráciaszerű aktcsoport, a szepkőbarlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműre van szó, nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon meglát, és mondom, ez így van. Hogy már akkor egy nagyon kialakult erőteljes a plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, serdülő gyermek, aki profilálisz. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog a jövőben festeni.
0: A Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
1: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár, ha nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság a pulzán ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztessággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
2: József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
0: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen Blue Chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
0: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választ ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítvány.

0: volt a rangidős mester, nyilván hozzákerült, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gály József mesterrel azóta is tart a mi barátságunk.
1: Gály József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Est hajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
0: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésőváról, egyébként még BMZ-t válogatták be ebben a kiállításban, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az Alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színeiba.
2: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másról nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Balcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv, ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a II. Világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. És kérdezték, hogy mit fogok tanítani. Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hívta, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni. És akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, is tanítványa.
1: Patai László festette a jaminai Jézus szíve templomnak a szekkóit.
2: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni. Hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
2: Én megvan, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És olyan előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen belástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikánkat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
2: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. És nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak, nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé és kísérletezzek és játszak. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere. hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek, ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchio-nak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester, Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek. És az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
2: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredményem, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak a kortárs művészetben, igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
2: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktori iskolás, grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momé-nak az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. És sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
2: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
2: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
2: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
2: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
2: Lélekben, igen, és úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lettem volna jutni, még gyerekkoromban. Volt a hívják a repülőknek a Jesszi Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
2: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
2: Így van is.
1: És lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
2: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Rádió.
1: Negyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsy Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Negyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 ezer ember bevonásával indul el, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Szép szombat reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel együtt kezdjük a hétvége első napját is, úgyhogy bízom benne, hogy megmarad mindenkinél a jó kedv és a lendület mára. Én hozom a jó zenéket, ezzel tudok segíteni. Good.

0: Mese szép szombat reggelt kívánok, már bizony szeptember 12. napjára ébredhettünk, és eközben persze a Start Rádiót hallgatja. Bízom benne, hogy sikerül azért lassítani így a hétvégére. Ma a Máriákat köszönhetjük a névnapjukon, őket innen is üdvözlöm. Rajtuk kívül az Irmák, az Ibolyák, a Tóbiások, a Guidók és a Marionok is köszönhetőek a mai napon.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: hogy együtt indítjuk a napot. Ez a Start Rádió. Szeptember 12-e van, nézzük a mai nap születésnaposait. Telsenszky Józsi Jenő, Kossuth Díjas író, de ezen a napon született Savanyú Jóska, hírhet Bakonyi Betyár is, és Ónodi József úszó is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot, a Start Rádiót hallgatja sok zenével, és most még többel. Nem sokára 7 óra lesz. Szombat reggel révén én remélem, hogy senkinek nem kell rohanni, egy picit lehet nyújtózkodni, pihenni, az egész hét fáradalmait magunk mögött hagyni, és természetesen majd 7 órakor mi hírekkel jelentkezünk, és utána is sok zene, és most még több szól.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Már szeptember közepétől Sát Mónika veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését, aki belső vizsgálatokat és a közbizalom helyreállítását ígéri. A több mint két évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező új elnök célja a szigorúan politikamentes adatalapú működés megteremtése és a múltbeli lehetséges visszaélések kivizsgálása. Sát Mónika emellett kiemelt feladatként tekint a szoros együttműködésre az új Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatallal a közvagyon hatékony védelme érdekében. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament és megválasztotta Bájár Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. Elérte a szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása Magyarországon, így az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka zajlik. Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa elmondta, hogy a csúcs szezon ezen a héten még biztosan kitart, érdemi enyhülést pedig a hét közepén érkező hidegfront hozhat. A szakember felhívta a figyelmet a tünetenyhítő óvintézkedésekre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése. Az Egyensúly Intézet 2026-os településindexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kis települések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 7 óra után járunk, szép szombat reggelt kívánok. Nagy lendülettel, jó kedvel, ilyenkor már lehet tervezgetni, hogy mit csináljon a család a hétvégén, merre menjünk szórakozni, kirándulni. Én ezek mellett hozom azért a jó zenéket a folytatásban is. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük a mai napot.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor rakták kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
7: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
8: Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottam.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma sok zenét, és most még többet játszunk, azért így szeptember közepéhez közeledve szerintem egyre közelebb lesznek azok az időszakok, amikor már a kellemesen sárguló falevelek teszik ki a gyönyörű látképet, és természetesen olyan gyönyörű pillanatok, amikor már reggel indulunk a suliba vagy a munkába, és azt látjuk, hogy igen, kellemesen hűvös a levegő, van egy kis köd. Hát van az ősznek szerintem szép oldala. Egyébként ilyenkor érdemes például a hétvégét kihasználni, és túrázgatni, kirándulgatni. Megvan ennek azért a maga pikantériája.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádióval. Szeptember 12-e van. Ezen a napon az aténiak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik ugye a maratoni futás. Ezen a napon indult meg a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. És szintén a mai naphoz köthető érdekességekről természetesen még be lehet számolni, mert hogy például Sztálin halála után Nyikita Hruscsovot választották meg a Szovjetunió első titkárának.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel robogunk a 8 óra felé. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok a mostkelőknek. Sok hasznos információval érkezem majd 8 és 9 óra között is, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni, de persze közben keveset fogok szövegelni és sokat zenélni.
1: Sokat nem? Sokat nem.

0: Start Rádió.
1: Elhagytuk 8 órát, csodaszép szombat reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Természetesen ebben az órában is hozom a hétvége jó zenéit. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot.
2: Sok a zene!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár libabőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási tévé és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza! A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok

0: Én csodaszép reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen. Hogyan működjön jól a home office? Otthoni munka esetén elengedhetetlen egy olyan hely, amely kizárólag a munkavégzésre szolgál. Ha a konyhaasztalon dolgozik, sokkal nehezebb fókuszálni. Egy kis sarok is megteszi, ha jól elhatárolt és kényelmes, így az agyunk is könnyebben átáll a munkamódra, és könnyebb a munkavégeztével kikapcsolni.
1: Reggeli Start!

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Ha valaki esetlegesen sokat dolgozik otthon, vagy éppen csak otthonról melózik, nagyon nehéz úgy belerázódni. A struktúrát napirend segít fenntartani a fókuszt, és csökkenti a döntési fáradtságot. Például kezdjük minden napunkat ugyanabban az időben, tartsunk rövid szüneteket, és tervezzük meg az ebédidőt is. A rutin biztonságérzetet ad, és hatékonyabbá tesz.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet, jövök holnap is, reggel 6 órától a vasárnapi reggelt is együtt kezdhetjük.
1: Reggeli Start, Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaz a szól, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket a következő két órában, meg annyi jó dal bekészítve, és nem sokára a mai érdekességeink is érkeznek, a mai kalendáriumunk tartalma. Rádiózzunk együtt, szép napot!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
7: És még egyé.
6: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk, Békés Csaba, Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
8: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szegedben vásárlóközpontban.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
12: Dramatológia, Gyula.
13: Dramatológia, Gyula.
12: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
14: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Reklámot hallottam.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, és itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1932 EME napján megindult például a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. 1888 mai napján pedig megszületett Tersenszky Józsi Jenő, kossuthdíjas író, az 1888-as születésű írónk. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései. Most pedig vissza a zenékhez.
1: Sok a zene!
2: Sok a zene!
1: És még több!

0: Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól, és lassan az első óránk végéhez érünk. Persze ma sem feledkezünk meg a névnaposokról, a Máriáknak nagyon boldog névnapot, őket köszöntsük ma mindenképpen, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel. Kellemes napot kívánok, és jó munkát!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól, folytatódik a műsor ebben az órában is. Nem sokára az allergiával foglalkozunk egy picit, és néhány gondolat érkezik az egészségünk jegyében. Most pedig sok jó dal.
1: Sok a zene, Start Rádió, és még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. A szakemberek szerint többen megfigyelhették már, hogy allergiás panaszaik olyankor is erősödnek, amikor az allergén koncentráció szintje nem emelkedett a környezetben. A panaszokat ugyanis keresztallergia is okozhatja, amelynek hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Ez esetben olyan kicsi a különbség a két anyag között, hogy sok szervezet nem tud különbséget tenni közöttük. Egyik leggyakoribb a görögdénye parlagfű keresztallergia például. Az allergiások csupán 5-10%-át érinti ez a fajta allergiatípus, de érdemes rá odafigyelni nagyon. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a Lapiloza szól. Ennek a végéhez értünk most így. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök persze, további szép napot, és minden jót kívánok! Sok

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 12-e szombat déli 12 óra van. Fejlesztő mesekönyvet mutattak be Békés Csabán. Súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt bírságolták a MÁF-ot. Nemzetközi sporttudományos konferenciát tartottak Csabán. Élményekkel indult a tanév a szlovák iskolában. Már is mondom a részleteket. A mincenti író Bacsa Zsófia csütörtökön mutatta be Gyöngyszemű Izadort meséje című fejlesztő mesekönyvét Békés Csabán. A kötet egy interaktív kártyajátékkal egészül ki, és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek, valamint szüleiknek nyújt támogatást. A szerző elmondta, hogy a kis sárkány karaktere évekkel ezelőtt született meg, majd tavaly érlelődött meg benne a gondolat, hogy mesekönyv készüljön belőle. Hozzátette, egy 8 éves autista kisfiú édesanyjaként saját tapasztalatai inspirálták a történetet. Látta, milyen nehézséget jelent számára az érzelmek kifejezése, ezért a könyv minden oldala más színű, és mindegyikhez egy-egy érzelem kapcsolódik. A meséhez egy több funkciós kártyacsomag is tartozik. A legkisebbek számára memóriajátékként használható, 4-5 éves kortól pedig a történet térképeként szolgál. A főszereplő útja kirakható belőle, ami segít a szöveg megjegyzésében. A történethez egy tornasor is kapcsolódik, amelyet a szerző gyógypedagógus segítség állított össze, ezek bizalomfejlesztő gyakorlatok. Bacsa Zsófia szerint a könyv nem csak az autizmussal élő vagy esenis gyermekeket szólítja meg, hanem az egészséges gyerekek is szívesen forgatják, játszanak vele, sőt a szabályokat is kitalálják a kártyákhoz. A történet folytatódik, készül a második kötet, egy kirakós könyv, később pedig a 11-14 éves korosztályt célozza meg egy kalandregény. A bemutatónak otthont adó Békés megyei könyvtár igazgatóhelyettese Kertész Zoltán kiemelte, hogy minden könyvbemutató fontos számukra, mert közelebb hozza az írót a közönséghez. Több milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT, miután a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen több súlyos hiányosságot tártak fel, közölte Facebook oldalán dr. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki, mert a telephelyen 15 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg. A miniszter felidézte, a májusi bejelentések alapján indult vizsgálat során több munkavédelmi szabálytalanság is napvilágra került. Dr. Szobó Imre Szilárd a foglalkoztatási szabályzásért és tervezésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, panaszbejelentés és egy hepatitis E vírusra utaló foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor is több hiányosságot találtak. A legsúlyosabb jogsértések között szerepelt a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának hiánya, valamint az előírt védőfelszerelés biztosításának elmaradása.

0: Ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi sporttudományos konferenciáját a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A pinteki találkozó célja az volt, hogy a sportolók és edzők megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a sportágak fejlődéséről. A tanácskozásnak idén is a Gál Ferenc Egyetem nagy előadó terme adott otthont. A szervezők szerint a konferencia minden évben olyan kardinális témákat vonultat fel, amelyekről szükséges beszélni, hiszen a felgyorsult világban a sportágak is folyamatosan változnak. A klub elnöke Baran Ádám hangsúlyozta, hogy az esemény nem röplabda specifikus, más sportágak képviselői is jelen vannak. Felidézte, hogy a 2022-es induláskor nem gondolta volna, hogy a rendezvénysorozat ilyen jelentős szakmai fórumá válik, amely ma már igazodási pont a hazai sporttudományos életben. Mint fogalmazott, céljuk egy magasabb szintű szakmai kommunikáció kultúrájának megteremtése, hogy a szakemberek ne csak a pályán egyeztessenek, hanem ilyen konferenciákon is. Dr. Habil Halasz Szabolcs főiskolai tanár a fizikai aktivitás kognitív teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta. Elmondta, hogy ez a terület már óvodáskorban mérhető, ezért a közeljövőben kutatás indul arról, hogyan reagálnak az óvodások a többrétű fizikai aktivitásra. Hozzátette, hogy az élsportolóknál a kognitív teljesítmény is kiemelkedő, ezért fontos, hogy a gyerekek megkapják a lehetőséget a fejlődésre, ez közelebb viheti őket a profi pályához. Pintó Renátó pedagógus coach az edzők, szülők, pedagógusok szerepéről beszélt az utánpótlás sportban. Kiemelte, hogy a személyes kapcsolatok és beszélgetések pótolhatatlanok. Úgy fogalmazott, hogy az embert kutatja, azt, mi történik vele a teljesítmények és elvárások mögött, ezek hogyan hatnak a gyerekekre és mit visz magával abból a közegből, amelyben formálódik. Szerinte az utánpótlásban nem csak sportolókat kell nevelni, hanem embereket is. A résztvevők több témában hallgathattak előadásokat, többek között a kondicionális képességek fejlesztéséről, a játékos technikai és kondicionális felépítésnek a metodikájáról, valamint mentális egészség jelentőségéről. Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emeltek vádat egy 43 éves gyulai férfi ellen, aki alkoholos befolyásoltság után egészen szélsőséges módon követelte vissza édesanyjától pénzét. A történetben egy hurok alakú kábel is szerepet kapott. A vádirat szerint a férfi alkoholbetegségben szenved, és az eset idején édesanyjával élt egy gyulai tanyán. Alkalmi munkákból 11.500 forintot keresett, amit megőrzésre átadott édesanyjának. A pénz átadása után nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd másnap, amikor felébredt, újra szeszes italt akart vásárolni, ezért visszakérte a rábízott összeget. Édesanyja azonban attól tartva, hogy fia ismét italra költené, nem adta vissza a pénzt, és ezt nyíltan közölte vele. A férfi ekkor dübegurult, felkapott egy 135 centi hosszú, hurok alakú kábelt, amely alkalmas lehetett az emberi élet kioltására, majd odalépett édesanyjához is, megpróbálta a hurkot a nő nyakára helyezni, közben azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem ad pénzt. A kábel azonban szűkebb volt, mint a hölgy feje, így nem tudta ráhúzni, a további cselekményt pedig a férfi élettársa akadályozta meg, aki kivette a kezéből a vezetéket. Az anyja sírva menekült ki a házból, és az ingatlan előtti bokros részen bújt el, onnan értesítette lányát, aki telefonon hívta a rendőrséget. A vádhatóság szerint a férfi fenyegetése alkalmas volt arra, hogy megtörje édesanyja akaratát, és csak az élettárs közbelépése akadályozta meg, hogy átadja a pénzt. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A férfinak a nyomozás során felmerült, hogy több mint 500.000 forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie, áll a Békésvár megyei főügyészség közleményében. A tanév első hete a Békés Csabai Szlovák Gimnázium általános iskola óvoda és kollégium hetedikeseinek idén sem a tankönyvekről és a becsengetésről szólt. Pece Márk, Laurinyec, Ervein és osztálytársaik Szlovákiában a hegyek között vágtak bele az új iskola évbe, az iskola a természetben program keretében. Az intézményben hagyomány, hogy a hetedikesek, valamint a gimnázium 10. és 14. évfolyama élményekkel teli tanévkezdéssel indítja az évet. A diákok szerint ennél jobb kezdést alig ha lehetne elképzelni. Iga Andrea, kollégium mi nevelő elmondta, hogy a szeptemberi program tulajdonképpen egy hosszú kalandokkal teli nyár megkoronázása volt. Márk és Ervin ugyanis június óta már a negyedik közös táborukon vettek részt. A nyári szünet számukra inkább egy izgalmas kalandregényre hasonlított. Először egy 10 napos időutazás témájú szlovákiai táborban gyűjtöttek élményeket és kötöttek új barátságokat, köztük lengyel fiatalokkal is. Ezután egy héten át kenutúrával fedezték fel a körösök világát egy vízi vándortáborban, majd augusztus elején egy tartalmas napközis táborban folytatott a változtak a programok. A foglalkozások között helyet kapott a robotika, a vízi evezés, és bepillantást nyerhettek a hagyományos szlovák konyha titkaiba is, ahol saját kezüleg készíthettek jellegzetes ételeket. A szeptemberi iskola a természetben hét méltó lezárása lett a nyárnak. Délelőtt intenzív szlovák nyelvórák, ének és tánc várt rájuk, délután pedig animátorok gondoskodtak a játékos feladatokról, közös programokról és kirándulásokról. Az idei év nagy kedvence egyértelműen a kung fu lett, amely pillanatok alatt meghódította a fiatalokat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé,
6: de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádió sok zene, és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép szombatot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok! Anyukámat szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, Júlcsi!
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
9: És még egyé.
8: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba, Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádiós zene, és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják, legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, és kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Noémi vagyok, és a páromat szeretném meglepni Petit egy pörgős dallal. Már nagyon várom, hogy hazaérjen. Köszi.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, de pedig kíványság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, a lányunkat, Csillát szeretnénk köszönteni szülinapja alkalmából. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. Köszi, anya és apa Békés Csabáról.

0: Házas Tart Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 12-e szombat van. Sok boldogságot kívánunk Mária nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Milena Farmer, francia-kanadai dalszerző, énekes, de ma ünnepel Szabó Sipos Barnabás, Jászai Maridíjas magyar színész, érdemes művész, és szintén ma ünnepli születésnapját Jennifer Hudson, amerikai énekesnő, színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: ajánlatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet!
2: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben.
5: Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Reklámot hallottak.
7: Sok a szere?
8: Stort Rádió.
6: És még több.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Kicsi a csapadék valószínűsége, az északi a szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: Sokat leve?
2: Sokat
1: leve. És még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 12-e szombat van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 104 évvel ezelőtt ezen a napon kihagyták a menyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. 51 évvel ezelőtt ezen a napon a Pink Floyd piacra dobtam a Wish You Were Here című albumát. És 94 évvel ezelőtt ezen a napon indult meg a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ácsfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
0: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Ne ülj olyan asztalhoz, ahol másokról beszélnek, mert amikor felelsz onnan, te leszel a téma. További szép szombatot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gézi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere.
2: Sport Rádió.
1: És még több.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
5: És még egy.
4: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba, Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
6: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez most tart a 98.4-en, a Halsok a zene, és még több, hogyha azt hitted, a csokinyúl, a húsvéti csokinyúl a luxus ne továbbja, akkor most kapaszkodj, mert itt a közel 87 ezer forintos csoki tojás. Jól hallottad? Egy világhírű francia divatház idén is megalkotta ikonikus táskájának csokoládéból készült változatát. Egy táska formájú húsvéti tojás, ez már eléggé bizarr, teljes dizájnnal jön, egyébként monogram mintával, cipzárral, fogantyúval, csak ez nem bőr, hanem csoki. Na, a külső étcsokoládé, pörkölt magvakkal és kandírozott gyümölcsökkel, belül tejcsoki, mogyoró praliné és citromos karamell. A fogantyú pedig fehér csokiból készült, sárgára színezve. Magyarul, hogyha ezt elejted, nem a cipészhez, hanem a cukrászhoz kell vinni. A szent része még egy mini bonbon válogatás és csoki csibék is, különféle praliné és karamellás töltetekkel. Az egész csomag nagyjából 1 kg édesség, és csak Párizsban limitált darabszámban kapható. Tavaly 225 eurót kértek érte, ami mostani árfolyamon kb. 87 ezer forint. Ennyiért nálunk már komplett húsvéti menü kijön, itt meg egy csoki táskát kapsz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 10 Budapesten dolgozó orosz képviseleti munkatársat utasított ki Magyarország a külügyminisztérium döntése értelmében. Orbán Anita külügyminiszter bejelentése szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak, amely nem összeegyeztethető a diplomáciai státuszukkal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a lépés az ország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A kormány fogászati munkacsoportot hoz létre a közfinanszírozott alapellátás gondjainak rendezésére. Porpáci Krisztina államtitkár tájékoztatása szerint emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, biztosítják az országos ügyeleti ellátást, valamint rendezik az iskolafogászok helyzetét. Az állandó szakmai műhelyként működő munkacsoport a gyakorló orvosok és a szakemberek bevonásával a teljes fogászati finanszírozás átfogó rendezését készíti elő. A Fidesz már olyan szinten összefort Orbán Viktor politikai személyiségével, hogy elképzelhetetlen a párt a volt miniszterelnök nélkül, jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt a párttól való belső eltávolodásáról, valamint az általa indított Polgári Demokraták nevű kezdeményezésről is. Mint mondta, a mozgalom teljesen független Orbán Viktortól, nem pucsra készülnek, csupán a választópolgárokkal szeretnének párbeszédet folytatni. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a kormány módosítani fogja a földtörvényt és a vadászati törvényt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a földszabályozás átalakításával a fiatalok földhöz jutását és a tőke ágazatban tartását segítik elő, míg a vadászati jogszabályok felülvizsgálatával a vadkárok csökkentését és a fenntartható vadállomány kialakítását célozzák meg. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Emily Sandétól a Heaven. Hallatjuk majd az Erasure-t és a drámát, valamint érkezik a Culture Beat és az R.E.M.-től a Losing My Religion. Kellemes délutánt, jó hétvégét! A Starton már is folytatjuk Cherrel, itt az If I Could Turn Back Time.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves kint, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Hallod ezt? Most esett le egy tévéjára.
6: És még egy.
5: Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási nyitási tévé és monitor rakták kisöprés a műszaki diszkontban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Elköltöztünk a Baross utcáról. Új helyünk Békés Csaba Vídia udvar, Szerdahelyi út 20. Nézd meg, próbáld ki. A Vídiából vidd haza.
7: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Szeptember 12-én szombaton a Barta GT lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Csajozós.

Ágoston tart a 98.4-en egy igazán különleges tudományos húzásról tudok beszámolni. Kutatók pénzre váltották a fájdalmat. Egy új módszerrel kísérleteztek, nem azt kérdezték a kísérleti alanyoktól, hogy 1-től 10-ig mennyire fájt, hanem hogy mennyi pénzt kérnének akkor, hogyha újra át kellene élniük ugyanazt a fájdalmat. 330 emberrel végezték el a vizsgálatokat, volt áramütés, volt hőhatás és még placebo is. Egyébként aztán mindenki elmondta, hogy mit vállalna a pénzért. És mi az eredmény? Ez a fájdalom pénz skála bizonyos szempontból megbízhatóbbnak bizonyult, egyszerre figyelembe tudja venni az érzést és azt, amit hajlandóak vagyunk megtenni érte. Persze kutatók óvatosak, ez a módszer eddig csak rövid, kontrollált fájdalmakra működik, krónikus fájdalmaknál már sokkal bonyolultabb játék van, érzelmek, életminőség és mentális állapotok keveréke.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most egy olyan téma következik, ami valljuk be nagyon sokunkat érint. Ez pedig a jó alvás titka. Először is a szakemberek azt ajánlják, hogy 7-9 órát aludjunk minden éjszaka, hogyha kipihenten akarunk ébredni és egészségesek maradni. De persze, ez nem mindig megy olyan simán a mai rohanó világunkban. Na de hogyan érhetjük el, hogy az alvásunk ne csak hosszú legyen, hanem tényleg pihentető is? Íme néhány tipp. Hát először is elalvás előtt kerüljük a telefonokat, tableteket, képernyőket, mert a kéken világító kijelzők meggátolják a melatonin nevű hormon termelését, ami felelős azért, hogy az agyunk lekapcsoljon. A koffeinnek legyen vége délután, akkor is inkább egy finom tea, de ne túl közel az alvás idejéhez. Ugyanez vonatkozik a vacsorára is, legalább 2-3 órával lefekvés előtt tegyünk, hogy ne zakatoljon a gyomrunk. Kényelmes tehet egy pohár bor lefekvés előtt, de hidd el, az éjszaka folyamán ez nem segít, inkább rontja az alvás minőségét. A hálószoba paraméterei pedig legyen hűvösebb, legyen sötét és csendes, minél kevesebb zaj és fény, annál könnyebb az álom.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A jövő évi költségvetéssel megkezdik a bérrendezést a szociális ágazatban a rendőröknél és a katonáknál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő kiemelt, hogy felülvizsgálják a dohány, kaszinó, hulladék és autópálya koncessziókat, bevezetik a vagyonadót, ősztel átalakítják a végrehajtási rendszert, az élelmiszerek áfáját pedig 5%-ra csökkentik. A megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes rendszer átalakítását vetítette előre Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök ócska kifizetőhelyeknek és közpénz ATM-eknek nevezte a testületeket. Kiemelte, a túlárazott működés és a költségtérítések megvágásával 10 milliárdos források szabadulnak fel. Ezt a pénzt közvetlenül a vidéki fejlesztésekre fordítják. A kormány célja a helyi közösségek megerősítése és a fiatalok megtartása. A Szent István vidékfejlesztési program keretében 2027. augusztusáig több mint 2100 települést és 1,8 millió embert támogatnak. A magyarok legnépszerűbb külföldi úti célja Egyiptom, Törökország és Görögország a szervezett utazások terén. A Közel-Keleten kirobbant válságot követő átmeneti megtorpanás után a foglalások száma már a felülmúlta a tavalyi adatokat. Az elemzésből az is kiderül, hogy a régiós országok közül a magyar családok költik a legtöbbet nyaralásra, az átlagos foglalási érték eléri az 1,2 millió forintot. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött a parlament, és megválasztotta Bájári Juditot a grémium elnökévé. A közszolgálatiság függetlenségének védelmére létrehozott fórumban szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakemberek kerültek be. Az újonnan megválasztott tagok és az elnök a voksolást követően letették az esküt. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Carne Shop és a Brimful of Fashop, hallhatjuk a Below-tól a Sweet Harmonies, illetve Melanie C-től az egyik legnagyobb slágerét, a Never Be the Same Again. Kérdem, hogy délután hallgassátok a Startot, benne a Kommunárt talált itt a Never Can Say Goodbye.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedveskén, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Ne válts csatornát! Szeptember 17-én, 18-án, 19-én óriási TV és monitor raktár kisöprés a Vídia udvarban. 40-50 egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. A Vídiából vidd haza!
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Szeptember 10-e és 12-e között a kőbányai fél literes dobozos multipak 990 forint, az 1,75 literes Coca-Cola 529 forint, és az 1 literes UHT tej csak 159 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
10: Start rá!

rádiós tart a 98.4-en. Na, ha a legközelebb valaki azt mondja, hogy templomjáró, Svédországban ezt most szó szerint kell érteni. Képzeld el, hogy Svédországban Kiruna városában egy 670 tonnás templomot költöztettek el, 5 kilométerrel arrébb. És nem darabokban, nem legóból, hanem egy az egyben. A több mint 100 éves vörös fából épült templomot 2 nap alatt tolták át az új helyére olyan önjáró szállító járműveken, amiket inkább science fiction filmekben várnánk. A bravúra azért volt szükség, mert a város alatt hatalmas vasércbánya dolgozik, és a föld szó szerint besüppedne a templom alatt. Szóval a helyiek inkább azt mondták, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, arrébb visszük a templomot. Az egész mutatvány egyébként 500 milliárd svéd koronába kerül, ez majdnem 18 milliárd forint, de hát ha valamit érdemes megmenteni, az a hit és a fagerendák.

János tart a 98.4-en. Képzeljétek, az Uranus kapott egy új holdat. Na, nem ajándékba, a NASA James Webb űrteleszkópja ugyanis felfedezett egy eddig ismeretlen kis égi testet, ami mindössze 10 kilométer átmérői, vagyis nagyjából akkora, mint egy város. A kisjószág eddig sikeresen bujkált minden teleszkóp és még a Voyager 2 elől is, ami 40 éve repült emellette. Most viszont lebukott, a James Webb 10 hosszú expozíciós képből kiszúrta, hogy ott kering az Uranus gyűrűi között, alig 56 ezer kilométerre a bolygó középpontjától. A tudósok szerint az Uranus múltja igencsak kaotikus lehetett, a holdjai és a gyűrűi olyanok, mint egy kozmikus újrahasznosító telep, hogyha egy hold szétesik, abból gyűrű lesz, aztán abból megint csak új hold. Az új hold neve egyelőre csak ESPER-2025-U1, de ha tartják a hagyományt, hamarosan akár Shakespeare vagy Alexander Pope egyik hőséről nevezhetik el.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra ez a Start, a 98.4-en, a Reczki Zoltán. Még ebben az órában hozom a Nirvana feldolgozást, a Polyphony Speed-től, itt lesz majd a Lithium. Érkezik a Manic Street Preachers-től a Motorcycle Emptiness, és az AHA énekese is feltörik Morten Harkettől. Jön az I'm the One. Kérdem, és délután hallgassátok a Startot, benne Jackóval. Folytatjuk itt a Leave Me Alone.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

mert a 984-en egy kínai cég bemutatta a legújabb robot kutyáját, az A2-t, ami keményebb, mint Chuck Norris fénykorában. A bemutató videó úgy indul, hogy a robot átrohan egy üvegfalon, aztán hátraszaltózik, táncol, és közben olyan stabil, hogy még egy ember is felpattanhat a hátára. A gép egyébként 100 kilót is kibír álló helyzetben, menet közben meg 30-at cipel, ráadásul akár 20 kilométert is megtesz egyetlen töltéssel. És hogy mi mindent lát? Mesterséges intelligencia, lézeres radar, HD kamera, wifi, bluetooth, csak kávét nem főz még, de ki tudja.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter bejelentette, hogy elindul a Szent István vidékfejlesztési program. A kezdeményezés lényege, hogy 10 településenként egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret nyílik meg, amelynek felhasználásáról helyben a kormánnyal együttműködve dönthetnek az érintettek. A program első körben 100 településen és mintegy 100 000 ember bevonásával indul el, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter irányításával. A miniszterelnök kiemelte, a helyi igényekre épülő fejlesztési terv a tervek szerint a megyei önkormányzatok megszüntetéséből származó források átcsoportosításával is kiegészül. A nyugdíjas házakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeit vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal közösen. A hatósági ellenőrzések célja annak kiszűrése, hogy a dokumentumok tartalmaznak-e az idősekre nézve indokolatlanul hátrányos vagy egyoldalú kikötéseket. A szakemberek kiemelten figyelik a díjmódosítások, a felelősségkizárások, valamint a szerződésbontás és a kiköltözés feltételeit, garantálva az idős emberek védelmét és a kiszámítható lakhatási körülményeket. Hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költségei miatt. A vizsgálatok szerint a hivatal a működése alatt több mint 3 milliárd 670 millió forintot, költségvetésének több mint negyedét fordított a kommunikációra és rendezvényekre. A miniszterelnökség kiemelte, a túlárazott külső megbízások ellenére a hivatal saját havi 10 milliós nagyságrendű költségvetéssel működő közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával is rendelkezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Magyar óra!
3: Magyar óra!
0: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
5: Mindenki.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Bye.

Hyper, hyper.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Sport Rádió. Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 12-e szombat déli 12 óra van. Fejlesztő mesekönyvet mutattak be Békés Csabán. Súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt bírságolták a MÁV-ot. Nemzetközi sporttudományos konferenciát tartottak Csabán. Élményekkel indult a tanév a szlovák iskolában. Már is mondom a részleteket. A Mindszenti író Bacsa Zsófia csütörtökön mutatta be Gyöngyszemű Izador meséje című fejlesztő mesekönyvét Békés Csabán. A kötet egy interaktív kártyajátékkal egészül ki, és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek, valamint szüleiknek nyújt támogatást. A szerző elmondta, hogy a kis sárkány karaktere évekkel ezelőtt született meg, majd tavaly érlelődött meg benne a gondolat, hogy mesekönyv készüljön belőle. Hozzátette, egy 8 éves autista kisfiú édesanyjaként saját tapasztalatai inspirálták a történetet. Látta, milyen nehézséget jelent számára az érzelmek kifejezése, ezért a könyv minden oldala más színű, és mindegyikhez egy-egy érzelem kapcsolódik. A meséhez egy több funkciós kártyacsomag is tartozik. A legkisebbek számára memóriajátékként használható, 4-5 éves kortól pedig a történet térképeként szolgál. A főszereplő útja kirakható belőle, ami segít a szöveg megjegyzésében. A történethez egy tornasor is kapcsolódik, amelyet a szerző gyógypedagógus segítség állított össze, ezek bizalomfejlesztő gyakorlatok. Bacsa Zsófia szerint a könyv nem csak az autizmussal élő vagy esenis gyermekeket szólítja meg, hanem az egészséges gyerekek is szívesen forgatják, játszanak vele, sőt a szabályokat is kitalálják a kártyákhoz. A történet folytatódik, készül a második kötet, egy kirakós könyv, később pedig a 11-14 éves korosztály célozza meg egy kalandregény. A bemutatónak otthont adó Békés megyei könyvtár igazgató helyettese Kertész Zoltán kiemelte, hogy minden könyvbemutató fontos számukra, mert közelebb hozza az írót a közönséghez. Több milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT, miután a Békés Csabai vasúti járműbiztosítási telephelyen több súlyos hiányosságot tártak fel, közölte Facebook oldalán dr. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki, mert a telephelyen 15 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg. A miniszter felidézte, a májusi bejelentések alapján indult vizsgálat során több munkavédelmi szabálytalanság is napvilágra került. Dr. Szobó Imre Szilárd, a foglalkoztatási szabályzásért és tervezésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, panaszbejelentés és egy hepatitis E vírusra utaló foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor is több hiányosságot találtak. A legsúlyosabb jogsértések között szerepelt a biológiai kockázat értékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának hiánya, valamint az előírt védőfelszerelés biztosításának elmaradása.